Ocean, mit kabekvi, mihanchuno. Urvagatsvi de ranorosh, huizu portku. Yes, kahechtem, beranza, zimorri. Ishovotsun kochvats, antakait jerhoru. Irpchatatsvats, huizerovli, orahankchi.

Esmer sírnak jelik, okkom is le, de nem jelzik, szergerez már. Harcsak se teszem, óba zsíves kerék, nyomottam köszönjük, ez úgy is bármát.